Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1. A ma kedvencei és a

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az integritás hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az integritás hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Augusztus 15-én 6 óra után kívánok szép jó reggelt, a stúdióban Gulyás Anita, és bizony a mai dátumhoz is különböző történelmi érdekességek kapcsolódnak, van köztük csatornaépítés, futball, függetlenség, és hát egy legendás zenei fesztivál is kapcsolódik a mai naphoz, de a részleteket hozom hamarosan, maradjon velem itt a Rádió Andriton az FM 105.1-en, vagy kattintson a weboldalunkra, a www.andrit.hu oldalra, és a Máriákról ne feledkezzen meg, mert hogy ők ünnepelnek ma, de hozom ennek is a részleteit.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei után köszöntöm az augusztus 15-én ünneplő Máriákat, Isten éltesse elnevet viselő hallgatóinkat nagyon sokáig. Bibliai eredetű női névről van szó, Héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Aztán jelentése egyébként megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Lehetségesek között szerepel viszont a mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, valamint a keserűség is. A latin Mária név változatának igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. De akiket még a Máriák mellett köszönthetünk, ők a Tarzíciák, a Masák, az Asszunták, az Alik, az Alfrédek, vagy éppen a Napóleonok, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek az augusztus 15-i névnaptárunkban. Egy kicsit körülnézünk a múlt híres szülöttei között is természetesen. 1772-ből például Johann Nepomuk Melzel német mérnököt kell megemlíteni, aki feltaláló volt. A metronom az, amit ő kitalált, feltalált. Ez ugye a zenében használatos tempójelző mérőeszköz. Aztán itt van Sárkány Miklós, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázónk, ő 1908-ban született. Míg Oscar Romero salvadori érsek, vértanú, világszerte, mint a szegények püspökét, a nép jogainak védelmezőjét tisztelik, ő 1917-ben látta meg a napvilágot. Tili Endre, olimpiai bronzérmes világbajnok, magyar tőrvívónk, 1922-ben született. Aztán itt van a népszerű magyar énekesnő, 1953-as születésű Szűcs Juditot, Isten éltessen nagyon sokáig. Akárcsak Ben Affleck-et, a kétszeres Oscar-díjas amerikai színésztő, 1972-es születésű, míg Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő, ő 1990-ben született, úgyhogy ma 36 gyertyát gyújtanak majd meg a születésnapi tortáján. Hogyha ön is ma ünnepel, istenéletesen nagyon sokáig, úgyhogy a születésnapos és névnapos antritosoknak, valamint a koránkelőknek pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Rádiózunk együtt ma is.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei velünk vannak augusztus 15-én is, amely a 2026-os évünk 227. napja. Magyarországon és a katolikus egyházban a mai nap Nagy Boldogasszony napja, azaz Szűz Mária mennybe vételének ünnepe, egyben pedig Magyarország patronájának napja. Szent István király ugyanis ezen a napon ajánlotta fel az országot Máriának, és 1038-ban egyébként ugyanezen a napon hunyt el. De még meg kell említeni a mai naphoz kapcsolódva, hogy ilyenkor gyakorta szentelik meg a virágokat és a gyógynövényeket is. Azonban amellett sem mehetünk el, hogy a légierő, haderő nem és a repülők napja is ma van, ez egybeesik Nagy Boldogasszony ünnepével. Érdekesség, hogy a 20. századi katonai repülősök Szűz Máriát választották oltalmazójuknak, és ezért van az, hogy Magyarországon augusztus 15-én őket, a repülősöket ünnepeljük. 1483-ban 4. Sixtus pápa szentelte fel a Vatikánban a Sixtus kápolnát a mai napon, míg 1519-ben megalapították Panama városát. Aztán 1534-ben Loyali Szent Ignác és hat társa megalapította a Jézus társaságát, azaz a jezsuita rendet. 1914-ben járunk már, ekkor nyitották meg a Panama csatornát, így augusztus 15-én. Ez tulajdonképpen egy óriási rövidítés volt a hajósoknak az Atlanti és a Csendes óceán között, mert hogy addig meg kellett kerülni Dél-Amerikát. A csatorna megépítésével viszont több ezer kilométeres kerülőt lehetett spórolni. Nem egy kis barkács munka volt, nagyjából 10 évig építették, és rengeteg mérnöki kihívást kellett leküzdeniük, hogy ez megvalósulhasson. Aztán ugorjunk 1923-ban, amikor megalapították a kaposvári Rákóczi sportklubot, vagyis a somogyi futball történelem egyik fontos fejezetének éppen ma van a születésnapja. Egy klub, amelynek történetében természetesen voltak szép sikerek, emlékezetes játékosok, és jó néhány olyan mérkőzés is, amikor a szurkolók vérnyomása alig, hanem magasabbra szökött a kelleténél. 1947-ben pedig India nyerte el a függetlenségét a brit uralom alól. Az ország első miniszterelnöke, Jawaharlal Nehru a függetlenség éjszakáján mondta el híres beszédét, azóta pedig augusztus 15-e India egyik legfontosabb nemzeti ünnepe. És itt van 1969, amikor is elkezdődött a Woodstocki fesztivál, ki ne hallott volna erről, amelyet szerintem azóta is a zene és a fesztivál történet egyik legendájaként emlegetünk. Több 100 000 ember gyűlt össze egy New York állambeli farmon, és olyan előadók léptek színpadra, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin, vagy éppen a Devo. A fesztivál eredetileg 3 naposra volt tervezve, hatalmas tömeg a sár és a zene miatt végül sokak számára életre szóló élménnyé vált. Szóval ugyanaz a dátum, sok-sok különböző történet, csatorna, futballklub, függetlenné váló ország, és hát a legendás fesztivál, amellyel befejeztük, szerintem sok minden történt augusztus 15-én, talán az ön életében is. Egy kicsit adjon magának időt arra, hogy elmélázzon a múlton. Én addig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ön meg talán elkortyolja az első kávét. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Andrit reggel.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt a Rádió Antriton megyünk tovább a csillag üzenetekkel, jön a horoszkóp. Kedves Kos, a hétvége akkor lesz igazán jó, ha nem akar mindent egyszerre megoldani. Engedje meg magának, hogy most ne ön legyen a társaság motorja. Egy jó program, egy finom ebéd, vagy akár egy kiadós alvás többet tehet a hangulatáért, mint gondolná. A boldogság most az egyszerű dolgokban bújik meg. Kedves Bika, önnek most jár egy kis kényeztetés, egy kellemes étterem, egy finom sütemény, egy pohár hűsítő ital, vagy egy lustálkodós délután csodákat tehet. Ha pedig valaki megpróbálja rávenni egy kis vásárlásra, nehéz lesz ellenállnia, de azért a pénztárcájára is gondoljon. Kedves ikrek, beszélgetésből most biztosan nem lesz hiány. Egy spontán találkozás, vagy egy régen látott ismerős felbukkanása különösen feldobhatja a hétvégét. Ne tervezzen túl sokat, a legjobb élmények most könnyen lehet, hogy éppen azok lesznek, amelyekre egyáltalán nem számított. Kedves rák, a meghittség teszi szebbé ezt a két napot. Egy családi program, közös főzés, baráti beszélgetés, vagy egyszerűen csak egy nyugodt este azokkal, akiket szeret, feltöltheti. És ha lehetősége van rá, kapcsolja ki egy kicsit a telefonját is, a világ ettől még nem fog összedőlni. Kedves oroszlán, most igazán elemében lehet. Jöhet egy társasági program, egy jó koncert, buli vagy bármi, ahol megmutathatja a ragyogó oldalát. Csak arra figyeljen, hogy nem mindenki másnak kelljen alkalmazkodnia önhöz. Ha másokat is hagy kibontakozni, még élvezetesebb lehet a hétvége. Kedves szűz, próbáljon meg egy hétvégére megfeledkezni a tennivaló listáról. Nem szükséges mindent rendbe tenni, megszervezni és előre megtervezni. Egy séta, egy kis természet, egy könyv, vagy egy kellemes kávézás sokkal többet ad, mint egy újabb kipipált feladat. A pihenés nem lustaság. Kedves mérleg, a szépség és a kellemes társaság most különösen jó hatással lehet önre. Menjen olyan helyre, ahol jól érzi magát. Öltözzön fel úgy, ahogy önnek tetszene, ha tükörkép. És keresse azokat a társaságokat, akik mellett könnyű mosolyogni. Egy spontán bók pedig akár az egész napját bearanyozhatja. Kedves Skorpió, ezen a hétvégén érdemes egy kicsit lazábban venni a dolgokat. Nem kell minden mondat mögött titkos jelentést keresni, és nem minden apró bosszúság igényel azonnali megoldást. Egy izgalmas film, egy jó beszélgetés, vagy egy kis kaland viszont annál inkább jöhet, engedje, hogy meglepjék. Kedves nyilas, önnek most mozgás kell. Egy kirándulás, biciklizés, strandolás, vagy akár egy spontán autós kiruccanás sokkal jobb ötlet lehet, mint otthon ülni. Minél kevésbé tervezi meg minden percét, annál nagyobb eséllyel talál valami emlékezeteset. A hétvége jelszava legyen az indulás. Kedves Bak, ideje egy kicsit letenni a hét terheit. Most nem kell bizonyítania semmit senkinek. Egy kellemes reggeli, egy nyugodt délután és egy olyan program, amit kizárólag azért választ, mert önnek örömet okoz, tökéletes feltöltődést adhat. És igen, a semmit tevés is lehet program. Kedves vízöntő, valami szokatlanra vágyhat. Ha eddig mindig ugyanoda ment, most válasszon valami új helyet. Ha megszokott programot tervezett, változtasson rajta az utolsó pillanatban. Egy érdekes ember vagy egy váratlan élmény könnyen a hétvége legjobb emlékévé válhat. A spontaneitás most kifejezetten jól áll önnek. Kedves halak, a romantika és az álmodozás most különösen jól működik. Egy vízparti séta, naplemente nézés, kellemes zene vagy egy hosszú őszinte beszélgetés egészen más hangulatba hozhatja. Ha pedig valaki kedveskedik önnek, ne szerénykedjen, fogadja el a figyelmességet és élvezze, hogy most egy kicsit ön körül forog a világ. A ma kedvence és a tegnap slágerei pedig itt vannak velünk, úgyhogy elgondolkodhat a hallottakon, ha beépíti a hétvégéjébe. Szerintem nem fog rosszul járni, mert hogy minden csillagjegyet szuper jó dolgokra biztatott. A legfontosabb, hogy élje meg a hétvége minden pillanatát úgy, ahogy ön szeretné. Tegye ezt akár a zenékkel, jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Rádió Antrit!

0: reggelünkben itt vannak velünk a ma kedvence és a tegnap slágerei a rádió Antriton. Jó reggelt! A nyár utolsó hónapjában járunk már, bizony annak is a közepén, és még mindig tombol a kánikula. De hogy egészen pontosan mi vár ránk így augusztus 15-én szombaton, ezt hozza majd hírszerkesztőnk pillanatokon belül a kereskedelmi percek után. Önt viszont várom vissza, természetesen hét után újra együtt rádióztatunk, többek között egy komoly zenei programmal, de a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában természetesen itt az FM 105.1-en, vagy online formában az antrit.hu weboldalunkon keresztül. Rádiózzunk együtt, most hírszerkesztőnk ki a mikrofon. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap! Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, mellyel a vezetékes TV előfizetésed bárhol, bármikor nagy képernyőn is nézheted.

0: telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, közt 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 101.
3: Dorettói boldogságos Szűz Mária a repülősök védőszentjének napján. Köszöntöm 7 óra után, egyébként a repülősök napja is a mai, valamint a Máriáké, természetesen őket Isten éltesse nagyon sokáig. Így a Rádió Andréton keresztül a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntöm őket. Remélem együtt rádiózunk. A palackokkal kapcsolatosan hozok egy fontos információt, hogy hova lehet ezeket jótékonyan leadni. Rádiózunk együtt itt a 105.1-en, vagy kattintson a weboldalunkra www.antrit.hu-ra, ahol online formában követheti adásunkat a stúdióban. Vies Anita.
0: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: a ma kedvence és a tegnap slágere itt vannak velünk augusztus 15-én is. A mai napon rendezik meg a 9. bátaszéki józsefalvi búcsút, természetesen Bátaszéken. A Székely Unokák Tánccsoport fennállásának 10. jubileuma alkalmából kerül megszervezésre egyébként ez a rendezvény. A program 10 órakor kezdődik, méghozzá búcsúmisével a bátaszéki Nagyboldogasszony templomban, ahol közreműködik a Székely kórus. Aztán egy kis pihenő után 15 órától a Székelyek háza udvarán grillezésre várják önt is, amelyhez asztalfoglalás szükséges. A helyszínen Szegedi Dezső fajátékai és kézműves asztal is várja majd a résztvevőket. 17 órától pedig kulturális műsor következik, fellép a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének szenior tánccsoportja, ott lesz a bátaszéki Székely kórus, a Székely Unokák tánccsoport és a Székely Dédunokák csoport a Bácska Banda kíséretével lépnek majd a színpadra. 19 órától a Ritmusa zenekar ad majd koncertet, ezt követően pedig retro diszkó következik DJ Táborfi vezényletével. Az asztalok száma korlátozott, ezért részvételi szándékát jelezni kellett volna előre, de érdeklődni azért lehet hátha. 0-32 54 44 17-es telefonszámon van erre egyébként lehetőség. A grillezéshez azt kérik, hogy mindenki vigye magával a felszerelést és a sütni valóját is, mert hogy ez mindenkinek egy saját programja lehet, csak a helyet biztosítják a szervezők. De szeretettel várnak minden érdeklődőt a 9. bátaszéki józsefalvi búcsúra, amely, ahogy mondtam, 10 órakor búcsúmisével kezdődik a bátaszéki Nagyboldogasszony templomban, és mert hogy még csak 4/8 tájékán járunk, így bőven van ideje, hogy elkészüljön, addig én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Antrit reggel! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: kedvenceim és a tegnap slágere után pedig nincs jó hírem. Kánikula 34 fokkal, ez vár ránk ma is. Az allergiásoknak pedig még a pollenekkel is szembe kell nézniük. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet már ez is, és sajnos emelkedni fog csak a következő időszakban. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan a magas tartományban alakul, közepes koncentrációban van jelen a levegőben a kenderfélék és az üren pollenje is. Viszont a kicsit kellemesebb éjszakáknak hála talán már az ön lakásában is visszábesett a hőmérséklet az elviselhető tartományba, de lassan ideje leengedni a redőnyt, behúzni a sötétítőt és persze becsukni az ablakot, hogy ne áramoljon be a forró levegő. Egyébként, hogyha nincs légkondia, múltkor láttam egy jó tippet, egy panelban lakó hölgy osztotta meg az egyik közösségi platformon, hogy neki bizony nincs klímája, de valahogy szerette volna a lakás hőmérsékletét csökkenteni, így aztán a sötétítő függöny egy vízzel teli vödörbe tette bele, hogy jól megszívja magát ez a függöny, és állítólag 5 fokot segített ez a kis háztartási trükk a hőmérséklet csökkentésén. Próbálja ki, aztán ossza meg a tapasztalatait. Amíg jönnek nálunk a ma kedvence és a tegnap slágerei, természetesen a következő fél órában is itt lesznek velünk a kereskedelmi percek után. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel szombat reggel is, hogyha pedig szereti a fúvós zenét, akkor érdemes lesz ma Paks és környéke felé venni az irányt, hiszen a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál táborzáró koncertjei várják az érdeklődőket. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak koncerteket kínál, hanem zenei tábor tulajdonképpen is annak a zárása. A résztvevő fiatal zenészek több napon keresztül neves művésztanároktól tanultak, együtt muzsikáltak, kamarazenével foglalkoztak, majd pedig a tábor végén, azaz ezen a hétvégén koncerten mutatják meg, hogy mire is jutottak, egyáltalán meddig jutottak tanulmányaikkal. Augusztus 15-én szombaton 11 órakor Dunaszentgyörgyön, a Dunaszentgyörgyi faluházban kezdődik a program. Itt a tuba és kamaratábor záró koncertjét hallgathatja meg. A helyszín tehát Dunaszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 1. Ezután pedig irány Paks, ahol 14 órakor a Paksi Vakbottyán gimnáziumban a Dózsa György utca 103 alatt kürt tábor záró koncertje következik. A kürtös növendékek már augusztus 10-e óta dolgoztak együtt a táborban, elismert kürt művészekkel és tanárokkal természetesen, ők segítették a munkájukat. A nap pedig 14 óra 30 perckor folytatódik tovább a Pro Artis zeneiskolában Pakson, Deák Ferenc utca 9-es szám alatt, ahol a klarinét és a szaxofon tábor záró koncertjét hallgathatja meg. Hogyha ezen a szép szombati napon szeretne egy igazán különleges zenei élményt, akkor lehet, hogy pont ez az, akkor viszont érdemes megjegyezni az időpontokat. 11 óra tehát Dunaszentgyörgy, 14 óra Paks, és 14 óra 30 szintén Paks. De a közösségi médiában természetesen minden részletet megtalál ezekkel a zenei programokkal kapcsolatosan. És mindez a Nemzetközi Fúvós Napok része. Pakson egyébként 2016 óta minden nyáron megszervezik a fúvós koncerteket. Kiemelkedő jelentőségű hazai és nemzetközi művészek, együttesek és zenekarok meghívásával. 2018-ban aztán fesztivállá nőtte ki magát a program, amelynek során a koncertek mellett ismeretterjesztő előadások, kiállítások is várták már a látogatókat. 2020-tól pedig már több településen rendezik meg a fesztivált, amely a következő zenész generációk képzésére és a közös muzsikálás élményére is nagy hangsúlyt fektet természetesen. A program ráadásul ingyenesen látogatható, úgyhogy ha úgy gondolja, akkor 11 órára menjen Dunaszentgyörgyre. Ha pedig vasárnap is maradna még a környéken, és hasonló programokat keresne, akkor augusztus 16-án 18 órai kezdettel ajánlom figyelmébe a madocsai záró koncertet. A református templomban a Pénzügyőr zenekar koncertje zárja majd ezt a hétvégi programot. Nálunk viszont nem zárunk semmit, megyünk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Hiába, az idő megállíthatatlanul pörög, a ma kedvence és a tegnap slágereivel, ez itt a Rádió Antrit, jó reggelt, nagy boldogasszony napja van, és a magyar néphagyomány szerint ezen a napon, illetve az ünnep körüli időszakban gyógynövényeket, virágokat és illatos növényeket is vittek a templomba megszenteltetni. Ezt a szokást nagy boldogasszonyi füvek néven is említi a régmúlt. A megszentelt növényeket később aztán a házakban tartották, a baj és a betegség, valamint a vihar idején különleges védőerőt tulajdonítottak neki. Úgy tartották, hogy az ezen a napon szedett és megszentelt növényeknek sokkal nagyobb a gyógyító és bajelhárító erejük, mint társaiknak. Egyes vidékeken a csokrokat a házon kívül az istálóba és a padláson is elhelyezték. A hagyományhoz kapcsolódva pedig több növény is szerepel ezen a listán, a cickafarka, kakukkfű, a rozmaring, a menta és különféle virágok, de azt gondolom, hogy bármely gyógynövényt, hogyha leszed ezen a napon és elviszi megszenteltetni, akkor annak hátránya nem lesz. Viszont a ma kedvence és a tegnap slágerei már sorakoznak, a következő órában jönnek ide a 105.1-re vagy online formában www.antrit.hu oldalunkon keresztül. Most hírszerkesztőnké a főszerep, hozza a legfrissebb információkat, és időjárás tekintetében is ad nekünk némi útmutatást. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban, visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Szentkúti Nemzeti Egyhelyen a hétvégén. Szűz Mária, más néven a Nagy Boldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: A legfrissebb híreket köszönjük hírszerkesztőnknek, szép jó reggelt kívánok, a Máriákat sok szeretettel köszöntöm, hiszen augusztus 15-én ők ünnepelnek, ne feledkezzen el e nevet viselő ismerőseiről, és ugye azon gondolkodna, hogy esetleg hová vihetni el magával, hogy kellőképpen megünnepeljék ezt a jeles napot, hozok egy szuper jó fesztivált, amely itt a környéken kerül megrendezésre. Rádiózunk együtt a kedvence és a tegnap slágerei társaságában a stúdióban Pulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágere, után pedig már itt is vagyok. Az előbb ígért fesztivállal, a tegnapi nappal ugyanis kezdetét vette a Tarka Fesztivál Bonyhádon. Biztosan is hallotta már ennek hírét, sőt, talán már járt is ott. Egyébként a mai napon, azaz 15-én is számos programot tartogat az érdeklődőknek. Több helyszínen rengeteg koncert, gyermekprogram, gasztronómia is természetesen. A jól ismert fesztivál hangulatból sem lesz hiány, de már mondom is, mi a mai napnak a menetrendje. Ma délután 15 órakor a Kaszinó Kert színpadán az Alma Együttes ad majd gyermekkoncertet, aztán 16:30 a Zeneszív hangjai koncert következik, míg 18:30 a Máklikör ad majd koncertet, 22 órakor pedig Lengyel Johanna, azaz The Island koncertje várja önt. Remélem, hogy jól ejtettem a hölgynek a művész nevét. A szombat éjszakát aztán 23:30 a fesztivál záró parti zárja, ahol DJ Regán Lili gondoskodik majd a zenéről, de hogyha azt gondolta volna, hogy csak ennyi a fesztivál, hát nem. A Szabadság téri Eurostyle System színpada is tartogat programokat, ott ma este 20 órakor az Airi Mafia koncertje várja majd, de akár lassan el is indulhat, no nem az esti koncert miatt, mert hogy nappali programok is vannak természetesen. 10 és 12 óra között a Bonyhádi Barangoló, vagyis a városismereti játékkal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt a szervezők a Kaszinó Kertben. 13 és 20 óra között pedig Elmes Játékok játszóháza várja majd a családokat szintén a Kaszinó Kertben. 14 órakor kezdődik a főzőcske, amelyre ugye előzetesen kellett a főző csapatoknak regisztrálnia, de közben pedig megtekintheti a 24. Tarka fotópályázatot a művelődési központban, és este jön a látványos finálé, körülbelül 21:30 tűzijáték lesz majd méghozzá a Szabadság téren. A Tarka Fesztivál teljes hétvégéjén kirakodó vásár és gasztroudvar is várja az arra látogatókat, ahol szerintem biztosan talál kedvére valót ön is, akár csak mi zenei kínálatunkból, úgyhogy ezeket pörgetem a ma kedvence és a tegnap slágerei közül itt a Rádió Amfiton. Én tartalmas szombatot kívánok. Jó reggelt!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Amfit reggel.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig megkérdezem, hogy tudta, hogy Augustus a nevét az ókori Róma egyik leghíresebb uralkodójáról, Augustus császárról kapta. A hónapot eredetileg Sextilisnek, vagyis hatodik hónapnak nevezték. Nem, nem rosszul olvastam, mert hogy a régi római naptárban márciussal kezdődött az év, és ezért lett az Augustus a hatodik hónap. Ez a hónap egyébként különleges a csillagászat kedvelőinek, ilyenkor figyelhető meg az egyik legismertebb meteorraj, a Presediák. Ez a hulló csillag zápor, amelynek idején akár több tucat fényes meteor is feltűnhet az éjszakai jégbolton. Csúcspontját pedig augusztus közepére ígérik, úgyhogy esténként már érdemes kémlelni az eget. Mára már egyébként felhőket ígér a meteorológia, szóval lehet, hogy az éjjeli égbolt lesését majd keresztül húzza ez, de a hőmérséklet az esti órákban is kellemes lesz még ennek ellenére is, mert hogy 19 és 20 fokig esik csak vissza a hőmérő higanyszálam, napközben azonban 33 és 34 fokkal is számolhatunk. Víz, víz, víz, ez az, ami mindig legyen önnél, hogyha útnak indul, hogyha pedig esetleg lerobbant autót látna az út szélén, vagy valamiért ott parkírozó autót, akkor ne resteljen megállni, kérdezze meg, hogy minden rendben van-e, segíthet-e, esetleg kínálja meg őket egy üveg vízzel. Szerintem ezek jó leső érzésként hatnak mindenkire, még akkor is, hogyha egészen másokból állt meg az út szélén. Szerintem egy próbát megér. Legyünk kedvesek a mai nap folyamán is. A ma kedvence és a tegnap slágere itt vannak velünk a Rádió Antriton. Hogyha pedig online formába tölteni velem a következő fél órát, akkor kattintson a www.antriton.hu weboldalunkra. Ezen keresztül online formában lehet velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

Ma kedvence és a tegnap slágere után pedig már itt is vagyok újra. Augusztus közepén járunk már, csütörtökön már augusztus 20-a van, Szent István napját, államalapításunkat ünnepeljük majd, természetesen itt Szekszárdon is. Augusztus 20-a ugye minden magyar számára egy különleges nap, nem csak egy nemzeti ünnep, hanem több mint 1000 éves államiságunk, közös történelmünk és magyarságunk egyik legfontosabb jelképe is. Ezen a napon Szent István királyra emlékezünk, aki olyan államot teremtett, amelynek öröksége ma is meghatározza Magyarország életét, és ezen a napon az új kenyeret is ünnepeljük, mindazt, ami az összetartozást, az otthont és a közös jövőt is jelképezi talán. Szekszárdon idén is méltó módon több helyszínen várják majd önt a Szent István napi programok. Az ünnepi program pedig, tehát jövő héten csütörtökön augusztus 20-án 8 óra 45 perckor kezdődik a Béla király téri belvárosi római katolikus templomban, ahol ünnepi kenyérszenteléssel egybekötött szentmisére várják az érdeklődőket. 10 órakor pedig indul az ünnepi felvonulás a Béla király térről egészen a Babits Mihály kulturális központig. A menetben pedig közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, és ott lesz a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör is. 10:30-kor a Szent István szobornál koszorúzással tisztelegnek majd államalapító királyunk emléke előtt, majd 11 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében veszi kezdetét az ünnepi közgyűlés. De ez az ünnep ezzel természetesen nem ér véget, este is várják önt. 20 órától a Béla király téri szabadtéri színpadhoz, ahol Attila fiai társulat nagy koncertjére kerül majd sor, ez várja a szekszárdiakat és természetesen a városba érkezőket. Mert Szent István öröksége nem csupán a történelem része, ma is arról szól, hogy van egy közös országunk, egy közös otthonunk, egy közös városunk, és van, amire büszkék legyünk magyarként, szekszárdiként. Találkozunk tehát augusztus 20-án Szekszárd több helyszínén is, és ünnepeljük együtt Szent István királyt, Magyarország születését, és azt, ami bennünket összeköt. Ünnepelhetjük ezt zenével is. Itt vannak velünk a ma kedvencei és a tegnap slágerei a Rádió Antriton.

0: Bizony, egy újabb órának értünk a végére. Nem tudom, hogy nézte-e már a Vekkert. Nem sokára 9 óra, úgyhogy hírszerkesztőnk érkezik a legfrissebb információkkal. Természetesen arról is beszámol, hogy a hőmérőnk higanyszála meddig fog majd felkúszni a mai napon. És én is várom vissza 9 óra után. Természetesen receptekkel érkezem. Egy kis segítség a hétvégi főzőcskézéshez. Túróra mindenféleképpen szükségünk lesz, hogyha a desszertet nézem, de hogy milyen főétellel készülök, ezt megtartom magamnak. Még legalábbis egy pár pillanat erejéig. Egyébként a recepteket megtalálja majd közösségi oldalunkon, úgyhogy nem kell jegyzetelni. A pontos leírás, a pontos mértékegységek ott lesznek a Facebook oldalunkon, amelyet, hogyha még nem követed be, akkor tessék megtenni, és a következő órát is velünk töltheti online formában www.antrit.hu weboldalunkon keresztül, ahol egyébként a város történéseiről is értesülhet, mert hogy számos cikket talál ezen a weboldalon. Na de most hírszerkesztőnknek átadom a mikrofont, én pedig várom vissza 9 után is. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban, visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen a hétvégén. Szűz Mária, más néven a Nagy Boldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: Kedves Mária, Isten éltessen nagyon sokáig. Szép jó reggelt, augusztus 15-e van, és ahogy már említettem, a Máriák napja. A mai 9 óra múltán a stúdióban Gulyás Anita hírszerkesztőnek köszönöm a legfrissebb információkat. Hogyha ön pedig ötlet hiány lenne, hogy mi is készüljön ma, mondjuk egy kis csirkepaprikás, de én azért ezt még megbolondítom, hogy egészen pontosan hogy maradjon velem, hozom a részleteket pillanatokon belül, de itt lesznek a ma kedvenceim és a tegnap slágere is a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig egy megunhatatlan étellel, a csirkepaprikással érkeztem, de ezt egy kicsit gondoljuk újra. Ki ne vágyna ilyenkor mondjuk egy jó kis spanyol tengerpartra? Ugye, hogyan is? Legalábbis a gondolattal eljátszik az ember. No hát a mai ételünk tekintetében

ezekkel az ízekkel talán még ott is érezhetjük magunkat. Csirke paprikás spanyolosan ez fog készülni nálunk most itt a Rádió Antriton. Szükségünk van 800 g csirke felső combra, sóra, borsra, 3 evőkanál olívaolajra, 1 szál füstölt kolbászra, akár csípősre is, mit szeret a család attól függően. 1 fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, a ragúhoz pedig 1 evőkanál olívaolaj, 500 g gomba, só, bors, 1 fél mokkáskanál szárított kakukkfű, 1 pupozott teáskanál fűszerpaprika, 200 ml szárnyas alaplé, 170 g tejföl és 500 ml víz, valamint 1 pupozott teáskanál kukorica keményítő. Egyébként ezt a receptet megtalálja a Facebook oldalunkon, úgyhogy nem kell jegyzetelni. Na de hogy is készül ez az étel? Ja, azt elfelejtettem, az összeállításhoz majd kell magozott zöld olajbogyó, illetve egy kisebb csokor petrezselyem is. Szóval a bőrös csontos csirkecombokat sózzuk, borsozzuk, a csont mellett kicsit bevágjuk, majd 15 percet pihentetjük, hogy átjárják ezek az ízek. Aztán egy serpenyőben olívaolajon a csirkecombokat pirosra elősütjük, bőrös felével kell kezdeni, majd a másik oldalt is szépen átsütjük, ezután pedig félretesszük őket, közben pedig a csípős füstölt kolbászt negyedekre vágjuk, a megmaradt zsíradékban pedig ropogósra sütjük, aztán papírtörlőre szedve a felesleges zsírt le is itatjuk róla, majd a serpenyőben a megmaradt kolbászos zsíradékból csak 2 evőkanálnyit hagyunk, ebben aztán a szálára vágott hagymát és az apróra vágott fokhagymát lassú tűzön barnára sütjük, és egy tepsiben pedig eloszlatjuk ezt a hagymát, erre helyezzük rá majd a lesütött combokat, és megszórjuk a ropogos kolbász darabok 3/4-ével, a többit majd a végén a díszítéshez használjuk. A ragóz a serpenyőben az olívaolajon a nagyobb darabokra vágott gombát lesütjük, ezt csóval, borssal, kakukkfűvel ízesítjük, amikor aztán elfőtte a gomba a levét, akkor adjuk hozzá a fűszer paprikát, hogyha szereti, akkor itt lehet füstöltet is használni, majd mehet hozzá szárnyas alaplé és a tejföl is. Amikor aztán összefort ez az egész szósz, akkor kb. 50 ml vízzel kikeverjük a keményítőt, és ezt is hozzáadva krémesre főzzük a ragunkat. A tepsibe helyezett combokra öntjük majd természetesen az elkészült ragut, ezt megszórjuk olívabogyóval, majd lefóliázva 180 fokon, alsó-felső sütésnél 40 perc alatt készre sütjük. Tálalásnál pedig felaprított friss petrezselmet szórunk a készétel tetejére, tálalhatjuk rizssel, barna rizssel, vagy akár bármilyen tetszés szerinti körettel. Én jó sürgés-forgást kívánok a konyhában, ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában ez talán könnyebben megy. Hát a nagy melegben nem olyan egyszerű történet azért az ebédet elkészíteni, úgyhogy ehhez kitartást!

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei bizony jól hatnak a mentális egészségünkre, és hogyha erről beszélünk, akkor általában az alvásra, a mozgásra, a stresszkezelésre, vagy éppen a kapcsolatainkra gondolunk, vagy ezek jutnak eszünkbe elsőként. Az étkezésről talán kevesebbet beszélünk e téma kapcsán, pedig az agyunk működéséhez is szükségünk van a megfelelő tápanyagokra. Az első és talán legfontosabb dolog, hogy ne egy-egy szuper élelmiszerben gondolkodjunk, sokkal inkább az étrendünk egészét érdemes ilyenkor nézni. A rendszeres, változatos étkezés sokat számít abban, hogy a szervezetünk és az idegrendszerünk egyenletesebben működjön, és azért a rendszeresség az sokszor hibázik az életmódunk miatt. Érdemes például sokkal több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Most pedig aztán a szezonja van, úgyhogy ezt mindenféleképpen használjuk ki. Teljes értékű gabonákat választani, és rendszeresen enni hüvelyeseket, olajos magvakat, halat, vagy mondjuk más jó minőségű fehérjeforrást. Ezek többek között rostokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és egészséges zsírsavakat is juttatnak a szervezetünkbe, amely aztán a későbbiekben hálás lesz ezért. Különösen érdekes ebből a szempontból a bélrendszer és az agy kapcsolata. Ugye sokáig abszolút nem foglalkoztak ezzel, de most már egyre több kutatás van ezzel kapcsolatban. A bélrendszerünkben élő mikroorganizmusok és az idegrendszer között folyamatos kommunikáció zajlik, ezért aztán a rostban gazdag változatos étrend nem csak az emésztésünknek lehet kedvező, hanem közvetve a közérzetünk szempontjából is fontos lehet. És természetesen annak olyan dolgok is, amelyekből érdemes visszavenni. A túlzottan feldolgozott, nagyon cukros vagy rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztott tápanyagban szegény ételek helyett próbáljunk inkább minél gyakrabban valódi, kevéssé feldolgozott alapanyagokból összeállított ételeket választani. Egyébként ezeket is gyorsan el lehet készíteni, csak az embernek azt tart hosszabb ideig talán, mire erre átáll. És rutinszerűen lesz már ott a mindennapjaiban. Azonban fontos hangsúlyozni azt is, hogy az étkezés nem egy csodaszer. Egy kiegyensúlyozott étrend nem helyettesíti a pszichológiai vagy éppen az orvosi segítséget, hogyha valaki mondjuk tartós szorongással küzd, vagy depressziós. Biztos, hogy az étrendje nem fogja ezt jobbá tenni. A jó hír viszont az, hogy nem kell egyik napról a másikra tökéletesen étkeznünk, mert az is sokat jelent, hogyha egy-egy apró szokáson változtatunk. Megvárjuk, amíg ez berögzül a hétköznapjainkba, aztán jöhet egy újabb. Például tegyünk több zöldséget a tányérra, vagy együnk több gyümölcsöt egy nap. Ne adj Isten, hogyha nem is ettünk, akkor egyáltalán iktassuk be ezeket a mindennapjainkba. Szóval a mentális egészségünk támogatása a konyhában is kezdődhet, nem tökéletességgel, hanem apró fenntartható lépésekkel. Úgyhogy ezt az első lépést tegye meg ön is. Ezek pedig bármikor elkezdhetők. A ma kedvence és a tegnap slágerei talán még erre is ösztönzik. Jönnek a következő fél órában ide, a Rádió Antritra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: kedvence és a tegnap slágere után ötletet adnék a desszert tekintetében. Az oroszok imádják a túrót, így nem is csoda, hogyha még lepényeket is azzal készítik. Joghurttal vagy éppen édes tejföllel, lekvárral, gyümölcsel tálalják ezt a remek édességet, amit szirnyikinek hívnak. Én is elkészítettem a hétvégén, úgyhogy letesztelt recepttel érkeztem. 4 személyre 50 dekagram túróra, 2 evőkanál lisztre, 2 evőkanál cukorra, 2 evőkanál búzadarára, 1 darab tojásra és 1 csomag vaníliás cukorra van szükségünk. Aztán a tejfölös öntethez 400 g tejfölre, 1 darab tojásra, 2 evőkanál cukorra és bármilyen gyümölcsre vagy éppen lekvárra. Az elkészítési idő az előkészítéssel együtt mindösszesen fél óra, úgyhogy tényleg pikpak öt összedobható, még akkor is, hogyha az emberhez nem várt vendégek toppannak be, akkor sem kell kétségbe esni, ezt hamar eléjük tudjuk tálalni. A túrót egy tálba villával össze kell nyomkodni, ehhez jöhet az összes többi hozzávaló, aztán a tojások, a vaníliás cukor, a kristálycukor, a liszt és a búzadara egy csipet sóval. Ezt az egészet aztán jól össze kell dolgozni, majd egy serpenyőbe felhevített vajon sütjük ki a masszából formált kis pogácsákat. Én ehhez segítségül hívtam egy öblös szájú poharat, és ezzel a lisztezett deszkán kis gombócokat csináltam vele. A poharat ugye a túrógombóc felett körkörös mozdulattal forgatjuk a deszkán, így aztán szabályos kis gombócokat kapunk, majd ezeket ki kell lapítani, és már mehet is a serpenyőbe, ahol mindkét oldalát aranybarnára sütjük. Én egyébként úgy csináltam, hogy minden egyes új adag sütésnél egy kicsike darab vajat raktam a serpenyő közepére, e köré raktam ezeket a kis pogácsákat, és így sütöttem meg mind a két oldalát aranybarnára. Aztán egy jénaiba tesszük majd a kisült pogácsákat, ezek közé helyezzük be a gerezdekre vágott őszi barackot, vagy bármilyen más gyümölcsöt, esetleg lekvárt kanalozunk közé, majd a nyakon öntjük a tejfölös szósszal, és egy jó 15 percre betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe. A mutatvány pedig működik bármilyen gyümölcsel vagy lekvárral, vagy akár ezek nélkül is, hogyha nincsen kéznél semmi. Az biztos, hogy egy laktató, mutatós és talán még az egészségesebb kategóriába sorolható desszerttel lepheti meg a családot. Hogyha elkészítette, akkor számoljon be róla, hogy bevált-e, tetszett-e a családnak, hogy ízlett önnek. Ott van Facebook Messengerünk, bátran küldhet akár egy szuper jó desszert receptet is, hálás leszek érte. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a szombat reggelünkben. Jó reggelt!
1: Rádió Andrét FM 105.1.

0: ügyesen eltöltött reggelünknek értünk a végére, mert hogy hírszerkesztőnk már a 10 órás információkkal érkezik pillanatokon belül. A Máriákat lehet köszönteni 4. augusztus 15-én szombaton, akiket Isten éltessen nagyon sokáig. Hogyha útnak indul, akkor számoljon vele, hogy a kánikula kitart, de természetesen részletesebben hamarosan hallhatja a következő hírekből az időjárás előrejelzést is. Én legközelebb holnap 6-tól leszek itt újra, akkor is rádiózunk együtt itt a 105.1-en, vagy online formában az antrit.hu weboldalunkra kattintva. Én számítok önre, holnap jön egyébként Megyei Mozaik című magazin műsorunk is, hogy kikkel fogok beszélgetni. Ez a mai délután kiderül már közösségi oldalunkon, amelyet érdemes bekövetni, mert egy számos hasznos információt és érdekességet osztunk meg. Facebook oldalunkon keresztül számítok önre holnap is. További szép szombatot kívánok, legyen szép a hétvégéje. Gulyás Anitával rádiózott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Véradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték megvándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: out of the dark.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Korlátozottan még használható a régi személyi, egyre több roncs jár az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A régi típusú személyi igazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Mintegy 116 000 beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A Mosolyra Váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése után már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személy autóvizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami csaknem 71%-os emelkedés. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke, a vezes.hu-nak elmondta, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. A 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult ereszt csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány, a támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-éig.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Ez a Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: Haló! Halló!
7: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Halló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Még lehet jelentkezni az Életfa programra. Hétvégén lesz a pályakerékpáros országos bajnokság. Visszatér a kánikula. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Mint arról már beszámoltunk, egy 36 éves vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi 2026. augusztus 10-én a 6-os számú főúton közlekedett. Autóján nem az eredeti, hanem egy másik autó rendszámtáblái voltak, így a férfi olyan gépjárművet használt, amelynek az egyedi azonosítójele hamis volt. Dunaföldvárnál a lámpa piros jelzése ellenére az autójával nem állt meg, nem adott elsőbséget a neki jobbról érkező és a zöld jelzésen szabályosan áthaladó másik autónak, emiatt az autójával fékezés nélkül a másik autó bal oldalának ütközött. A vétlen autóban utazó mindkét személy, egyikük súlyosan megsérült. A gyanúsított és a mellette ülő élettársa nem győzöttek meg arról, hogy a másik autóban megsérült-e valaki, van-e segítségnyújtásra szoruló személy, hanem a helyszínről elmenekültek és egy bokros erdős területen elbújtak. Elfogásuk után az is kiderült, hogy a férfi előzőleg kábítószert fogyasztott, amit az elvégzett gyors teszt is igazolt. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása mellett segítségnyújtás elmulasztásának vétsége egyedi azonosító jellel visszaélés büntette, és fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás miatt őrizetbe vette. A gyanúsított büntetett előéletű utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbevételét követően a járási ügyészség indítványozta a bűnügyi felügyeletének elrendelését, mivel fennáll elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye is. A járásbíróság az indítvány mindenben helytadva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét, amely döntést az érintettek tudomásul vettek. Több száz szálva gyarapodott már Pax zöld felülete az Önzetlenül környezetünkért, otthonunkért munkacsoport alapítvány Életfa programjában. A szervezet Életfa akciójának lényege, hogy facsemetét ajándékoznak az évente kiért felhívásukra jelentkező családoknak. Idei felhívásuk immár a 20. a jelentkezés határideje pedig a végéhez közeledik. A régi magyar hagyomány, hogy fát ültettek, amikor kisbaba érkezett a családba, általában valamilyen őshonos fát, mert az vélhetően hosszú életű lesz. Ez a szokás és Lendvai Klári gyermekdara ihlette az Ökomunkacsoport Alapítvány Ültesfát, Életfát, őrizd az oxigén forrását akcióját, amelyet idén is meghirdettek immár 20. alkalommal. Azoknak a szülőknek a jelentkezését várják, akik gyermekük születésének örömére idén novemberben szeretnének egy életfát ültetni, vállalják, hogy folyamatosan együtt gondozzák a fát, amely együtt cseperedik a gyermekükkel, és évente fotót küldenek róla. A jelentkezés első lépése egy szándéknyilatkozat küldése, amelyre válaszol meg kapják megkapják a jelentkezési lapot, ezt kitöltve vissza kell küldeni. A jelentkezéseket az életfa2026@gmail.com e-mail címre várják augusztus 20-áig. A facsemetével együtt egy gravírozott táblácskát és emléklapot is kapnak a családok. A programban az évek során több változás is történt, például az átadás helyszínében, vagy hogy a klímaváltozás miatt már nem októberben, hanem körülbelül 10 éve november 3. hetében tudják átadni az életfákat. Kitolódott ugyanis az az időszak, amikor a leveleiket lehullatják a fák, és a vegetáció, a nesztkeringés visszahúzódik, ültetni lehet. Az alapítvány folyamatosan dokumentálja, hogy melyik évben ki milyen fát vett át. További információt a 20354-3448-as telefonszámon, vagy az életfa@gmail.com e-mail címen kérhetnek az érdeklődők. Bonyhádváros önkormányzata 350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében a fájlakótelep környezetének korszerűsítésére és felújítására. A projekt célja egy korszerű, környezetbarát, infrastruktúrális fejlesztés volt, amely a lakók számára élhető környezetet, a település számára pedig fenntartható fejlődést biztosít. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a fájlakótelep környezettudatos, család és klímabarát megújítása. A projekt keretében egy komplex fejlesztési koncepció valósult meg, amely három fő elemre épült. Egyrészt megtörtént a teljes lakótelepet érintő tájrendezés, a zöld felületek felülvizsgálata és megújítása mellett új járdák épültek, személygyűjtőket helyeztek ki, valamint az utcai bútorok fejlesztése és egységesítése is megtörtént. Közel 7000 darab évelő növény és cserje, valamint 84 darab fa ültetése valósult meg. A beruházás második elemeként a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István iskolája előtti központi zöld területen egy több funkciós, több korosztály számára is élménynyújtó játszótér és pihenőpark létesült, amelyet egy mellékhelyiséget is magába foglaló kiszolgáló épület egészít ki. Harmadik elemként a Mátyás Király utca sarkánál egy kutyafuttató került kialakításra, amely az állattartók számára biztosít megfelelő környezetet kedvenceik szabad és biztonságos mozgatásához. Az elkészült beruházás során olyan technológiák, módszerek kerültek alkalmazásra, amelyek környezet és természetvédő módon támogatják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, ezzel is hozzájárulva a Bonyhád lakosságának megtartásához. A Szent István nap nem csak hazánk, hanem városunk, Szekszárd egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Augusztus 20-án tisztelgünk államalapítónk Szent István király előtt, emellett ünnepeljük az új kenyeret is. A belvárosi római katolikus templomban kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével veszi kezdetét a nap, a program sorozatot pedig nagyszabású koncert zárja. A programban közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgozenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete és a Szekszárdújvári Római Katolikus Társaskör. Az ünnepségen lehetőség van koszorú elhelyezésére is, ezért kérik azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik koszorút szeretnének elhelyezni, hogy szándékukat augusztus 17-én hétfőn 14 óráig jelezzék a gödrei.zoltánkukac@szekszardagora.hu e-mail címen. A hétvégén rendezik meg Budapesten a 2026-os pályakerékpáros országos bajnokságot, ahol a szekszárdi kerékpáros esze színeiben Filutás Viktor is rajthoz áll. A részletekről Stej Gábor, az egyesület elnöke beszél.
11: Az egyesületünk életében a következő nagy program és nagy esemény az az augusztus 15-16-a hétvége. Szombat-vasárnap rendezik meg a kerékpáros pálya magyar bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy egy zárt pályán, ugye fönt a budapesti Bringa arénában, a Kőbánya arénában rendezik ezt a bajnokságot. Egyébként volt már a héten nemzetközi Budapest Grand Prix néven nemzetközi esemény is. Versenyzőnk Filutás Viktor a magyar válogatott színeiben indult, és tényleg igen, szépen teljesített, segítette a csapattársát, tulajdonképpen egy jó ráhangoló volt neki erre a most következő hétvégére. Pályabajnokságról beszélünk, több versenyszám lesz, Viktornak az Omnium, az azt jelenti, hogy 4 versenyszámból álló összesített értékelés alapján szerintem igen nagy esélye van arra, hogy a magyar bajnoki dobogóra felálljon. Természetesen annak aztán meg szuper öröm lenne számunkra, hogyha az összejönne, hogy magyar bajnoki címet szerezne, hiszen felnőtt korosztályban ez azért egy nem egyszerű történet, úgyhogy most ez a legaktuálisabb jövőbeni programunk, hát utána meg persze majd a Kritérium bajnokság és a Gemenc nagy díj az meg kiemelt, mint helyi egyesületnek.
10: Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon és a Vételkörzetben, szombaton hajnalban 14, napközben 34 fok várható. További híreinket megtalálja az antris.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antris, FM 101.
7: Hilelmúlt, csodás hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. A szombat akkor az igazi, ha együtt zenélhetünk és rádiózhatunk. 2024 őszén a most következő dal úgy robbant, de mintha egy házibuli refrénjét vitte volna körbe az internet. Rosé, Bruno Mars, itt az Apt!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Radio on beat. Nandom game. Nandom.

A Rádió Antrittal igazi a hétvége, köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük, és természetesen akkor, hogyha egy forró szombat délutánon olyan zenéket hallgatunk, amik visszahozzák akár gyermekkorunk életérzését, akár valakinek azt, amikor még a gyerek volt picike. Mert hogy a Táncoló Talpok animációs film zenéje érkezik, nagyon nagy közönség kedvenc lett Gia Faráltól a Hit Me Up!

köszönöm szépen, hogy a hétvégén is a Rádió Antrittot hallgatja. A tavaink azok nagyjából olyanok, mint hogyha wellness szállodába ugranánk be a jacuzziba, eléggé meleg a víz a Balatonnak is, a Velencei tónak is, úgyhogy ha bármerre elindulnának fürdőzni, ezzel érdemes kalkulálni, de hát egyébként meg itt a hétvégére most ismételten visszajön a kánikula, úgyhogy bőven érdemes lehet találni magunknak olyan spotokat, ahol jól lehet uszikálni egy kicsikét. Mindezek közben a Cutting Crew 86-os bemutatkozó dalát hozom. Nagy, drámai, szerelmes dal. Elképesztő jól szól, a refrén pedig ma is egyetlen sor után felismerhető. I just died in your arms, azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Azonnal érkezik, ami 87-ben két hétig vezette a legendás amerikai Billboard 100 slágerlistát, Nagy-Britanniában pedig a negyedik helyig jutott. Benyomjuk a kazettát az autós magnóba. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Ez bizony a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok Nyúlfarknival egy óra előtt. Hamarosan zenélnek a Hanson testvérek, de most nézzük a jófajta program lehetőségeket, hiszen Tolna megyében találhatunk magunknak kikapcsolódást. Például ott a Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon még a mai nap folyamán várják a kilátogatókat. A mezőgazdasági és a gasztronómiai hagyományokat kapcsolják össze a szabadtéri szórakozással. A mai nap folyamán fellép az Alma együttes, de zenél DJ Regálili majd a fesztivál záró partin is, mindeközben egész napos izgalmas programok, lesz majd Airi Mafia koncert is este 8 órától. Ezen túlmenőleg majd érkeznek a Szent István napok Szekszárdra is, augusztus 20-án reggel 8.45-től már egy ünnepi kenyérszenteléssel egybekötött Szent Mise indul majd a belvárosi római katolikus templomban, 10 órakor pedig ünnepi felvonulás rajtol majd a Béla Király térről, a Bartina Néptánc Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek, Szekszárdi Egyesülete és az Újvárosi Katolikus Társaskör közreműködésével. Jó szórakozást kívánok, hírek egykor, aztán majd a Hanson testvérek, ahogy ígértem. Hümbáp!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-ig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a Baptista Szeretett Szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a Baptista Világ segéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Egy óra után is örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Hello, Karakas Balázs vagyok. A Hanson fivérek érkeznek, nagyon fiatalok voltak, amikor ez a dal megjelent, de 12 országban listavezetővé tették. Hanson testvérek, humbab!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zeneivel.

Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatják a hétvégén, és most egy jó Kings of Leon-dallal pörgetjük tovább a délutánunkat. Picit alter, de nagyon-nagyon szerethető. Ez az a dal, ami meghozta nekik 2008-ban az áttörést. A fesztiválokban, vagy akár a tábortűz mellett is hatalmas nagy kedvenc lett. 3 hétig maradt a brit kislemezlista élén. Kings of Leon, Sex on Fire!

0: szem.
1: Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg mindjárt az Offenbach-hal. A hét közepén ugyebár részleges napfogyatkozás volt megfigyelhető Magyarországról is, még mindig érdemes amúgy utána menni a dolognak és képeket keresni. Láttam olyan képeket az interneten, amik a Balatonnál készültek, látszódik alul a vízfelszín, fent pedig az, ahogy a napot, a lemenő nap sugarát eltakarja a hold. Elképesztő izgalmas, szerintem érdemes ezeket a képeket megnézni, gyönyörűek. Én csak azt sajnálom, hogy úgy szabad szemmel lemaradtam a dologról. De érdemes közben jó zenéket is hallgatni, hiszen az Offenbach és Nick Waterhouse már felkészül. Egy jó pörgős dal, a Kácsi, azonnal!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.
1: Hello, Karakas Balázs vagyok. Egy jó pörgős dal érkezik hozzánk az előző évtized végéről. Offenbach, Nick Waterhouse. Franciaországban a 9. helyig jutottak a slágerlistán, de a Global Dance Charton már vitték a prímet. Itt a Kácsi!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 101. Rádió Antrit. Do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: hétvége akkor mindenféleképpen érdemes a Rádió Antritot hallgatni, hiszen hasznos információkat mondunk, és rengeteg jó dalt játszunk. Ha úton vannak valamerre, akkor érdemes azért óvatosan közlekedni, hamarosan majd amúgy az utak híreit is elmondom. Közben pedig egy jó pörgős dal érkezik, én emlékszem arra, amikor ott 2010-11 környékén egy LMFAO nevű csapat hirtelen a semmiből előkerült, és csak úgy öntötték magukból a slágereket, és rengeteg bulin hallgattuk ezeket annó. De nem csak mi, hanem az egész világ, hiszen 6 hétig vezette ez például a Billboard a Hot 100 slágerlistát Amerikában. LMFAO, Party Rock Anthem a hírek után!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja a tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 2 óra múlt újra éljük az ezredforduló utáni évtizedet. Hello, Karakas Balázs vagyok. Milyen volt az, amikor kezdtek el terjedni az okostelefonok, de azért még nem pittyeget minden egyfolytában? Hát pont ez a zene szólt közben. LMFAO, Party Rock Anthem.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Csodás hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit, és természetesen ott voltak velünk nagy zenék, nagy pillanatban. A Léna féle felvétel is ilyen, ami egy nagyon-nagyon könnyed popdal, ami 2010-ben sokfelé szólt, hiszen akkor megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált Oszlóban, Németországnak, de nagyon könnyed szerethető dal, és sok rádió játszotta anno, úgyhogy ha valaki úton volt például a Balatonpartra egy forró nyári napon, akkor simán elkapható volt, és dudolható, énekelhető volt. Lénától most a Satellite-ot játsszuk.

0: Hardly Vidó.
1: Itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Augusztus 20-a a legtöbbször a tűzijátékról szól. Budapesten egyébként egy picit pörgősebb lesz ugye a dolog. Három napos rendezvénysorozattal készülnek ott a nemzeti ünnepre. Már augusztus 19-én elindulnak a programok. Máshol az ünnepi napok után is lesznek rendezvények. Budapesten amúgy 10 helyszínnel készülnek. A Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika is gyakorlatilag ünnepi árba öltözik. Jó szórakozást hozzá, hogyha valakinek kedve szottyant volna fölmenni a fővárosba és ott szórakozni egyet augusztus 20-a alkalmából. Nálunk pedig Born in the USA, a dal, ami az amerikai lista 9. helyéig jutott annó. Ő Bruce Springsteen azonnal.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok, Bruce Springsteen, Born in the USA. Sokan hazafias indulónak tartották, pedig Bruce Springsteen egy vietnámi veterán kiábrándultságáról énekel a dalban, és ez adja az erejét. Ő Bruce Springsteen!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: Jó hétvégét a Rádió Antrittal, Nyúlfarknyival járunk délután 3 óra előtt. Na, hogy nézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket a hétvégére, mert rengeteg mindent csinálhatunk. Kezdhetünk akár a moziban. Ma délután 3 órától a Mancsőr járat, a Dino film gyerkőcökkel kiváló szórakozás lehet, perceken belül kezdődik. Aztán megnézhető a Csak egy éjszaka amerikai romantikus vígjáték délután 5 órától, valamint az Oak Street vége este 7:30-as kezdéssel ma a Szekszárdi mozi kínálatában. Szent István napot tartanak majd Pakson augusztus 18-a és 21-e között 4 napos ünnepség sorozatot indítanak az államalapítás köré. Közösségi, kulturális és könnyű zenei program lesz majd az Ürgemezei pihenőparkban. Lesz mozipiknik, színházi előadás, koncertek, így az esemény több estére kínál eltérő hangulatú kikapcsolódást. A jó szórakozás itt is garantált, akárcsak nálunk, hiszen friss hírek jönnek 3 órától, utána majd Lauryn és a Euphoria.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antrittban.
8: 25 éves a Bátáért Egyesület, megvan a medinai időközi választás időpontja, szél és forróság lesz vasárnap. Jó napot kívánok, Jannel Joli vagyok. 2026. augusztus 15-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója az orosz sajtónak adott 2026. augusztus 13-i nyilatkozatában részletesen beszélt a Paks 2 atomerőmű projekt helyzetéről és kitért a magyar féllel folytatott együttműködése is, olvasható a telepaks.hu-n. Alekszej Lihacsov elmondta, hogy a paksi építkezés felgyorsult, és a Rosszatom a projekt magyar megrendelőjével egyeztetett tervhez tartja magát. A Rosszatom első embere emlékeztetett arra, hogy februárban megtörtént az első betonöntés a paksi 5. blokk reaktor épületének alapozásán. Az alapozás 80%-ban már elkészült, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe, mondta. Kiemelte, hogy óriási mennyiségről van szó, miután 7 olimpiai úszómedence térfogatának megfelelő mennyiségű betont használtak fel eddig. A tervek szerint az 5. blokk reaktor épületének alapozása még a tél előtt befejeződik, tette hozzá. Ma számos nyilatkozatot és különféle közlést látunk a magyar médiában a projekttel kapcsolatban. Abban bízunk, hogy a magyarországi energiabiztonságról és az atomenergia szerepéről szóló párbeszéd pragmatikus és konstruktív mederben fog zajlani. Szakértők szerint a Paks 2 atomerőmű építési projektjének bármilyen további késedelme, amely a főbb paramétereinek felülvizsgálatából ered, elkerülhetetlen hatással lenne az egész ország fejlődésére és a lakosság jólétére is, hangsúlyozta a Rosszatom vezérigazgatója. A Bátáért Egyesület 2001. augusztusában alakult, így 2026-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek jelentőségéről és az elmúlt évek főbb állomásairól beszél Vili Minél dr. Kápolnás Mária, az Egyesület elnöke.
9: 2001. augusztus 19-én az elszármazottak találkozóján alakult meg a Bátáért Egyesület, amit a kezdeményezők szerint valamit tenni szerettünk volna Bátáért, és 150 meghívottból több mint 55 fő alakította meg az Egyesületet. Az Egyesület taglétszáma hamarosan a 100 főt is elérte. Ennek immár 25 éve, és ezt a 25 évet ünnepeljük meg idén augusztus 22-én, szintén az elszármazottak találkozója alkalmából a Fekete Gólyaházban. Ez az első 25 évre való visszatekintés, hogy komoly elgondolkodásra ad alkalmat, hogy mi is történt ez alatt a 25 év alatt. Több szakaszra bonthatjuk az Egyesületnek a tevékenységét. Az első szakasz az 2001 és 2004-re tehető, amikor tulajdonképpen az útkeresés éveit jártuk. Hiszen mindent szerettünk volna csinálni. Kulturális rendezvényeket, környezetvédelmet, falusi turizmus, borturizmus, egyházi turizmus meghonosítását, bizottságokat hoztunk létre. Aztán kiderült, hogy hát ez azért nem így működik, mert mindent nem tud az Egyesület felvállalni. Aztán 2004-ben egy új szakasz kezdődött, amikor a Bátai Önkormányzat térítésmentesen átadta az egykori református iskola épületét, hogy ott hozzuk létre a Dunadráva Nemzeti Park irányítása alatt a Fekete Gólyaházat. Na hát a 2004 és a 2010 közötti időszak főleg és leginkább erről szólt, hogy olyan forrásokat találjunk és olyan lehetőségeket alakítsunk ki, amivel tudjuk hozni ezt az intézményt. Ezért konferenciákat tartottunk, műhelymunkákat rendeztünk, és hát rengeteg pénzt kellett szerezni ahhoz, hogy egy romos épületből egy használható múzeumépület váljon. Tehát rengeteg pályázati támogatásra volt szükségünk. A másik része a tevékenységünknek pedig 2004 és 2008 között ötször rendeztük meg a Keszeg Fesztivált, ami egész Dél-Dunántúlon egyre nagyobb népszerűségre tett szert.
8: Medina polgármestere Lang Katalin július 22-én nyújtotta be lemondását, emiatt időközi választást írnak ki a településen, ami 2026. október 18-án vasárnap lesz. A jelöltek állításához legalább 19 ajánlás szükséges, amit augusztus 29-én 8 órától adhatnak le Kölesden, a Kossuth tér 2 szám alatt a jegyzőirodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Azok, akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Vért adni mindig jó és hasznos, különösen egy ünnepi hosszú hétvége előtt. A részleteket Gulyás Katalintól, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatójától hallja.
10: Szeretettel köszöntöm a véradókat, a sokszoros véradókat, mind a magam nevében, mind a Magyar Vöröskereszt nevében. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden véradónak, aki az elmúlt időszakban, egy hónapban, ebben a meleg, forró nyári időszakban is azért, hogy egy beteg rászoruló ember társán segíthessen, eljött és vért adott, a saját testének szövetét ajándékozta. A véradásra bárki jelentkezhet, aki a 18. életévét betöltötte, önmagát egészségesnek gondolja, és a testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradásokra kérem hozzák magukkal a személyes okmányaikat, tajkártyát, személyigazolványt és lakcímkártyát. A napszaknak megfelelő étkezést tegyék meg, és bőségesen fogyasszanak folyadékot, lehetőség szerint tiszta vizet. A vérre folyamatosan szükség van azért, hogy az egészségügy el tudja látni a feladatát, hogy a rászoruló betegeken tudjanak segíteni, mint akkor, ha valamilyen baleset történik és műtétre van szükség. A vér ugyanis semmi mással nem pótolható, csak véradással. És a folyamatos vérellátás érdekében szükség van nap mint nap a tervezett véradásokon a megfelelő mennyiségű vér levételére. A következő időszakban augusztus 18-án Tamásiban, a Vörös Kereszt irodában van lehetőség véradásra 13 óra és 18 óra között. Szeretettel várunk mindenkit, aki segíteni kíván ebben az időszakban, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy a nyár kódot bemondva egy sorsoláson vehetnek részt országosan a véradók, ahol két személyes fesztivál vagy koncertjegyet lehet nyerni. Természetesen a részletekről tájékozódni tudnak a www.ovs.hu/nyár oldalon, vagy a www.viradás.hu oldalon a Vörös Kereszt honlapján.
8: A Szexádi Sportközpont NKFT kézilabda szakosztálya várja a kézilabda iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését, tudtuk meg a közösségi oldalukról. Ha új sportágat keres a gyermekének, vagy olyan közösséget szeretne számára, ahol a mozgás, a fejlődés és a közös élmények egyaránt fontosak, akkor szeptembertől itt a lehetőség, hogy gyermeke megismerkedjen a kézilabdával, és egy összetartó, lendületes csapat tagjává váljon. A kézilabda nem csak egy izgalmas és pörgő sportág, hanem számos készségfejlesztésére is kiváló lehetőség. A rendszeres edzések során a gyermekek fejlődhetnek a mozgáskoordináció, a gyorsaság, az együttműködés és a kitartás terén, miközben egy támogató, motiváló közösség részévé válhatnak. A szakmai munkát Jánosi Csaba és Nagy Szilvia edzők segítik, akik a gyermekek fejlődését szem előtt tartva végzik a felkészítést. Kezdés 2026. szeptemberétől. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon vasárnap hajnalban 16, napközben 35 fok valószínű. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
11: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 3 óra után is Karakas Balázsa a rádiózhat. Jó hétvégét kívánok azzal az énekesnővel, aki Bakuban 2012-ben Eurovíziós dalfesztivált nyert, méghozzá ezzel a dallal, Lauren és a Euphoria.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Itt a Rádió Antrit egész hétvégén jó zenékkel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ne felejtjék el, hogy azért a hétvégén visszajön a kánikula a jelenlegi előrejelzések szerint, úgyhogy holnap is lehet arra számítani, hogy nagyon meleg lesz. Érdemes lehet kirándulni, de leginkább csak vízpartra. Mellette pedig Pink zenéjét hallgatni. Ez egy nagyon jó dal. Diszkós a ritmus, felszabadult a refrén, és hát arról énekel, hogy a nehézségek között sem érdemes lemondani az örömről. Now we're gonna not dance again. Azonnal jön Pink!
2: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Hello, Karakas Balázs vagyok, egy nagyon vidám dallal folytatjuk Pink énekel. A videoklipjében a dalnak görkorcsolyával jár be egy szupermarketet, ami végül tánctérré változik, hát van benne fantázia. Pink, Never Gonna Not Dance Again!
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egész hétvégén a Rádió Antrit szól, akkor is, hogyha valaki éppen prüszköl mondjuk a tópartján, hiszen kezdődik a parlagfű pollen szezonja, már elérte a környéken is a tüneteket okozó szintet, és ez még inkább tovább emelkedhet, szóval nem lesz egyszerű az allergiások helyzete. Az allergiásoknak mindenféleképpen érdemes arra felkészülni, hogy egyre nehezebb lesz a helyzet. Mi viszont mondjuk a legfontosabb információkat 4 órakor, utána pedig Hey, the road, Jack, Young Buster Poindexter!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen 2 alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy 6. épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
7: 4 óra után járunk, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Nem sokára hozom majd a program lehetőségeket, aktuális információkat, és ezek mellett itt vannak még a felejthetetlen zenék. Még ez is egy feldolgozás, de ez is régi. Buster Poindexter, Hit the Road Jack!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

Ez itt a Rádió Antrit egész hétvégén jó dalokkal. Nem tudom, emlékeznek-e rá, már több mint 10 éve a Lucas Graham formáció berobbant a könnyű zenei életben. Dániából indultak, és 2016 egyik legtöbbet játszott dala lett ez. Lucas Forhammer énekes 7 éves kortól 60 éves korig ugrálva mesél barátságról, családról, sikerről és az idő múlásáról. A Lucas Graham és a Seven Years.

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Ez a Rádió Antrit egész hétvégén jó zenékkel. Egész hétvégén meleg lesz. És most még ezt érdemes kihasználni, ugye? Nem tudom, mennyire vették észre, azért ott 20-a környékén mindig egy picit elromlik az időjárás. A hosszabb távú előrejelzések, valószínűségi számítások most is azt mutatják, hogy olyan 19-e környékén már jóval hűvösebb lesz, mint ami volt az elmúlt időszakban, de egyébként utána majd a hosszú hétvége második felében már ismételten 30 fok feletti hőmérsékleti értékeket mérhetünk, és az igazi lehűlés majd egyébként, mármint ami hosszabb távú lesz, az majd szeptember elején érkezik. Hozzánk pedig kiváló dalok addig is, az Everything But The Girl és a 94-es dalom is szín.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok. Az Everything But The Girl dalát nagyon sokan ismerik. 1994-ben egy visszafogott formációjában jelent meg, de Todd Terry 1995-ben hozzányúlt és világslágerré varázsolta. Jön a Missin!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, 5 óra előtt járunk, amikor a Rádió Antritot hallgatják, amiért hálás vagyok. Nem sokára egy filmbetétdal érkezik, a Top Gun Maverick zenéje a One Republic-tól, és ha már filmbetétdalok, akkor miért ne néznénk valami jó filmet mi is? Mert hogy ma is vár a Szexárdi mozi, 5 órától, tehát perceken belül kezdődik a Csak egy éjszaka, amerikai romantikus vígjáték. Ha ma nem sikerül elcsípni, akkor amúgy holnap is vetítik, de tud délután 5-ös starttal. Aztán az Oak Street vége este 7:30-tól, amerikai akciófilm Anne Hathaway-jel a főszerepben. Nagyon bírom azt a csajt. Este 7:30-tól meg lehet nézni a vetítővászon teljes életnagyságban. Ezen túlmenőleg vár minket a Dőri Lecsó Fesztivál, Dombóvár hivatalos rendezvény naptára szerint. A rendezvény a Dőri család helyi kötődésére és arra a korszakra igyekszik emlékeztetni, amikor a 20. század elején még konzervgyár működött a városban. Ugyan az eredeti lecsó recept nem maradt fenn, de a fesztivál mégis közösségi főzéssel és a lecsó köré épített hagyománnyal idézi fel az örökséget. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Hírek most 5 órakor, aztán pedig ahogy ígértem a Top Gun Maverick zenéje. Jön a One Republic és az I Ain't Worried.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szexárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-ig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a Baptista Szeretett Szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a Baptista Világ segéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 5 óra után is hozom a jó zenéket. Hello, Karakas Balázs vagyok. Ez éppen a Top Gun Maverick strandfocis jelenetében megszudlaló dal, ami azonnal összenőtt a napsütéses, gondtalan életérzéssel. One Republic, I ain't worried.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatok.

Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit, ahol Charlie Puthnak adjuk át a stafétát. Ez nem egy szerelmi vallomás, hanem egy játszmázó kapcsolat felismeréséről szól. A másik fél nem a szívet, csak a figyelmet akarja. És bizony valljuk meg, ilyen a való életben is megtörténik. Charlie Puth, attention!

0: Jó hétvégét kívánok, ez bizony a Rádió Antrit. Csodálatos, hogy együtt tölthetjük a szombat délutánunkat, és persze ne feledjék el, hogy itt vagyunk augusztus közepén, és oly messze vannak még az igazi szeptemberi életérzések, amikor elkezdenek sárgulni a falevelek, amikor már úgy hűvösek a reggelek, de persze szeptemberben is lesznek nagyon-nagyon jó programok Szekszárdon. Ne feledjük el, hogy például szeptember 17-én kezdődik majd a szüreti napok, 4 napon át egyesíti a borvidékünk hagyományait, a táncot, a felvonulást és a nagy koncertet. Fellép majd a Magyarul Szeretjük zenekar, a Blues Factory, jön Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Dérheni, a fiatalok kedvence Jude Law, de szombaton az erdélyi 4-es street, és persze LL Junior, retro buli, nagyon sok minden lesz. A program családoknak, hagyományőrzőknek, koncertlátogatóknak egyáltalán nagyon-nagyon jó lehet. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez, és persze ez városunk egyik legnagyobb eseménye, mint tudjuk. A folytatásban pedig Eva Max vadonatúj zenéje érkezik, azonnal hallható a One Night.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a zenéhez! Hello, Karakas Balázs vagyok! Eva Max érkezik! Ezt a dalt hivatalosan nem adta ki. Eredetileg egy 2023-as albumra készült, de nem adták ki, hanem kiszivárgott, és 2025-ben a magyar rádiók elkezdték játszani. Eva Max-től a One Night!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Rádió Antrit, köszönöm szépen, hogy együtt tölthettük a mai napot is. Mivel nem sokára 6 óra lesz, én ezzel mára úgy unblock megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Én jövök legközelebb majd, ahogy szoktuk, jövő héten, déli 12 órától ismételten együtt rádiózhatunk. Karakas Balázs búcsúzik, köszi a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Mobilemer készüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, közölte
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutára 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Mobil-MR készüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mobil-MR készülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik. Ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.
3: I saw the tears in your eyes. They got me burning up inside. When I found you. Another slide.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Mobilemer készüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a Katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a Katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A Katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió
5: Andrit. Let's go, girls.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Mobil-MR készüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobil-MR készülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy 6. épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutára 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjai.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból érek.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.